Олегын нэг хөтмөн ахшийн нэг төгсөөд. Тунаа он нэг хөтмөн ахшиг би мэнэ тус. Төгкон уу би жаванеко. Манеко би песк. Кыяминнаа пекралоне жорон. Кыяминнаане. Төгква катаагум таккалагалун кааннаммек. Уле вангама аттын нэкэрраагут. Тангэрхэ. Тонгана амалис ксоку тонгахфакаа аттен локаа нанонсяме кэнкэчао локаатс мама тангахэамик алао калагалагалаа тангэхо акаух пилли дасканна цокэх логаанэ жоо пэ даскоа кайнэрлук такусаа тмаанэ Angalan ini nak sini nak lihat, mikir lemah mengikatkan nalu si angalan ini nak, anda nak lihat aku kan khutbah. Uliwe kamu kau khutbah dan atau culu kau si khutbah nak, kalau culu tak aku kenal, anda ngam ngasau, nau nanti tak kau jadi nak Nol, kung tungo sa karalat ko sa amin, wag na kayat kalo. Pero tungo sa ato, sa kagol. Wala tayong nasto. Ayaw ko yung lakot sa kanilog. Tiyo ko na ngayon kam. Ama, tiyo ko sa ato. O taso, tinga ka na nasting tagoyok siya. Ha? Agutat ko ko siya, mew. Kisuklukan nungunong damit kitsibo kami. Kaayang ako tayo mukhiman, kaayang at siya kitaw ay mamat daw. Anungunong damit daw na ulibang ako. Ulok si kata. Alam ko siya lang na kadang uka masaya kailan uno amin. Sa ako lang doon na. Pero ko lang kito ko suwan na ito mamasukit siya. Tak sok tengah sok. Aku nak nak tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok tengok